0: Üdvözletet magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ előtt.
1: Tai Hong Beng Yu, Lin Ho, Ge Jia Ba Wei, Yuan De Lai Hong Jia Ji.
2: Vier Gestalten auf der Rückbank, besser so laut, jedes Schreien klingt wie Flüstern. Durch die Nacht von ohne